Ím szólal az ének, ti néztek, én nézlek, szemünk pillásfüggönye fent, hol a színpad, kinte vagy bent? Urak asszonyságom, keserves és boldog, nevezetes dolgok, a világ kint hattal tele, de nem abba halunk bele, urak asszonyságom. Nézzük egymást, nézzük regényket, regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk, hallgatjuk és csodálkozunk, urak asszonyságom. Zene szól a lángég, kezdődjön a játék, szemem villás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, urak asszonyságok. Régi vár, régi már az mese, ki róla jártik, és hallgassák.